0: megyek el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelőhelyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinten zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hadd legyek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egész hónapos programsorozat indul a látássérültekért Fehérváron. Alkotópályázatot hirdettek a távhőszolgáltató napja alkalmából. Továbbra is marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Egész októberben eseményekkel mutatják be a látássérültek mindennapjait Székesfehérváron. A LÁRKE, a Térkőművészeti Alapítvány és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület a látáshónapjához és a Fehérbot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva készült több alkalommal, számol be róla a FEOL. Az Itt vagyunk mottóval meghirdetett sorozatban beszélgetések, közösségi találkozók, iskolai szemléletformáló foglalkozások, valamint kulturális események szerepelnek. A cél, hogy ne csupán egyetlen világnap szóljon a vak és a gyengén látó emberekről, hanem tapasztalataik és aktív társadalmi szerepük is szélesebb körben ismerté váljon. A FEDOK is bekapcsolódik. A II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozatos diákjai itt ismerkednek meg a LÁRKE tevékenységével. Hétfőtől teljes utcán lesz Székesfehérváron a Nagyszombati utca Aranybulla sétány és Budai út közötti részén. A korlátozásra a Zsolna és a Budai út közötti terület felújítása miatt van szükség, és várhatóan november 13-áig marad érvényben. Ez idő alatt a munkaterület a Budai út és a Rozmaring utca irányából sem közelíthető meg, írja a város oldala. A Sárosi és az Oroszlányi, a Poprádi, a Prónai utca pedig a Zsolnai út felől érhető el Zsák utca forgalmi rend mellett. A lezárt részen található ingatlanokhoz autóval nem lehet behajtani, ezért a járműveket a környező utcákban vagy az Aranybulla emlékmű parkolójában lehet elhelyezni. A változás a 24-es autóbuszokat érinti, hétfőtől a Zsolnai úti végállomásig járnak, a Zsurló utcáig tartó járatszakasz kimarad. Áriak véleményét a helyi buszközlekedés tervezett változásairól. Az észrevételeket október 6-áig lehet megosztani, a szakemberek pedig azt kérik, hogy a visszajelzések minél több konkrétumot tartalmazzanak arról, honnan, hová és mikor szeretnének utazni. A részletes elképzelések egy útvonal tervező felületen tekinthetők át a város oldalán. A tervek között új vonalak indítása és több meglévő járat módosítása is szerepel. Átszállásmentes kapcsolat jöhet létre a Pozsonyi út és a vasútállomás, valamint az Öreghegy és a kórház között. A változtatások a Sóstói lakótelep és a Mura utca megközelíthetőségét is javítanák, az elektromos minibuszok pedig Öreghegy Szűkebb utcáiban és Maroshegyen állnak szolgálatba. Az új hálózat bevezetését december 1-ére tervezik. Első alkalommal ad otthon Székesfehérvár az egészségügyi szakdolgozók országos kongresszusának. Az 56-szor megtartott háromnapos eseményre az ország minden részéről érkeztek résztvevők, hogy megosszák tapasztalataikat, és megismerjék a legújabb eredményeket, innovációkat, valamint jó gyakorlatokat, közölte az fmc.hu. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kap a humán erőforrás fejlesztése, a szakképzés, a digitális átalakulás, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazás. Szó esik a Szent György Kórház egészségfejlesztési programjairól is, köztük különböző mozgásformákról, szemészeti, bőrgyógyászati és érsebészeti szűrésekről. Az intézmény testösszetételmérést és dietetikai tanácsadást ugyancsak kínál munkatársainak. 30 alkotás érkezett a FEDOK Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál pályázatára. A két kategóriában kiért felhívás az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és a felsőoktatásban tanuló diákok. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót október 10-én délelőtt tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25 szám alatti kampuszán. A fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkőművészeti Alapítvány. 9 egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, a vetítés után személyesen a rendezőkkel és a főszereplőkkel beszélhetik meg a látottakat a megjelentek. Angszintér Művészeti Iskola képző művészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként koncertek koronázzák meg. Október 9-én Harcsa Veronika és Gyimán Bálint duó, október 10-én a Los Andinos együttes lép fel, írja a székesfehérvár.hu. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: a sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Elindult az 5. Arak aktív hiperversenysorozat Székesfehérváron. Az Alparegi Atlétikai Klub programja az István Király Általános Iskolában vette kezdetét, és összesen 15 intézmény diákjai kapcsolódhatnak be a megmérettetésbe. A 3. a 7. osztályig a gyerekek síkfutásban, felugrásban és ingafutásban tehetik próbára a képességeiket, adta hírul a város portálja. A kezdeményezés célja a mozgás népszerűsítése, a tehetségek felfedezése és a fejlődés nyomon követése. Az Arak szakemberei hetente 2 iskolába látogatnak el, a leggyorsabb és legruganyosabb fiúk és lányok pedig bejuthatnak a tavaszi Bregyóban tartott döntőbe. A felmérések során az egyéni teljesítmények mellett az osztályok, az évfolyamok és az intézmények eredményeit is összehasonlítják. Elindult a virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-ig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút és fecskefészket is választhatnak, tájékoztat a székesfehérvár.hu. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Hamarosan új minibuszjárat indul Öreghegyen. A jármű keresztben szeli át a városrészt, közvetlen kapcsolatot teremtve a kórházzal, a rendelőintézettel és a vasútállomással. A tervezett menetrend részleteit az Öreghegyi Közösségi Házban tartott lakossági fórumon egyeztették a helyiekkel Székesfehérváron. A Videótontól induló munkanapokon óránként közlekedő járat mellett a 22-es, a 24-es, a 31-es, valamint a 32-es buszok menetrendje is változna. Az intézkedést a jobb átszállási kapcsolat hozta meg a város. A 440 millió forintból vásárolt 3 elektromos midibusz egyike szolgálja majd ki az új öreghegyi vonalat. 11 új megállót is kialakítanak. A fórumon elhangzott, a tervek véglegesítése előtt a lakossági észrevételeket is beépítik a menetrendbe, írja az fmc.hu. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglár Kártól, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától. A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szélmérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, október 3-a van szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Sheryl Crow, a Fight for This Love-val, a kezdés pedig Gadzsóé, a Bessama Mucsóval. Kívánok mindenkinek jó ébredést, rádiózzunk együtt egészen délig.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jack Redditch-el ébredhettünk, ez volt a No Matter. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között pedig Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyesítették újra 1990-ben Németországot, és 1955-ben pedig az EBC televíziós csatornán ezen a napon indult el a Mickey Mouse Club című legendás gyermekműsor. A legjobb zenékkel pedig jövök, és természetesen a reggel témáit is el fogom majd hamarosan árulni, csak tartok egy rövid szünetet, és utána folytatom az ébredést és a napindítást majd Michael Bublé-val. Ez lesz az I Believe to You majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egész hónapos programsorozat indul a látássérültekért. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítása Gárdonyban. 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától. A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Egész októberben eseményekkel mutatják be a látássérültek mindennapjait Székesfehérváron. A LÁRKE, a Térkőművészeti Alapítvány és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület a látáshónapjához és a Fehérbot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva készült több alkalommal, számol be róla a FEOL. Az Itt vagyunk mottóval meghirdetett sorozatban beszélgetések, közösségi találkozók, iskolai szemléletformáló foglalkozások, valamint kulturális események szerepelnek. A cél, hogy ne csupán egyetlen világnap szóljon a vak és a gyengén látó emberekről, hanem tapasztalataik és aktív társadalmi szerepük is szélesebb körben ismerté váljon. A FEDOK is bekapcsolódik. A második Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozatos diákjai itt ismerkednek meg a LÁRKE tevékenységével. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítás Agárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyre járt. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék a Simply Reddel, ébredhettünk, ez volt a Something Got Me Started, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Lékai Kis Ramónával látogatunk el a Párizsi Divat hétre, és bizony-bizony Lékai Kis Ramóna azt a megtiszteltetést kapta, hogy világsztárok között léphetett ki a kifutóra, úgyhogy jönnek majd a részletek. 8 óra után Victoria Beckham-mel fogunk foglalkozni, és a férjával, Cruzzal, akivel együtt tér vissza a stúdióba, és úgy néz ki, hogy fog majd énekelni, úgyhogy erről is jönnek a részletek, aztán 9 óra után a sportrovatba a Manchester City-vel foglalkozunk. Csapatot 114 vádpontban találták bűnösnek pénzügyi eljárásba, úgyhogy ez keményen érinti majd a City-nek a házatáját, és természetesen zenélek is, mint ahogy eddig is jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz még például velem Mau Chau, a Bongo Bongo, na meg most Usher és Pitbull közöse. Ez a DJ Got Us Fall in Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig jön a nap első témája, foglalkozunk Lékai Kis Ramónával, és a párizsi divathétre látogatunk el, ugyanis világsztárok között léphetett a kifotóra, hozok minden részletet, és természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem óra elsőjeként a Deep Swing az In The Music-kal, ezzel indulunk majd a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Székesfehérváron tartják az országos szakdolgozói kongresszust. November közepéig tart az utcára Fehérvári Nagyszombati utcában. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Első alkalommal ad otthon Székesfehérvár az egészségügyi szakdolgozók országos kongresszusának. Az 56-szor megtartott háromnapos eseményre az ország minden részéről érkeztek résztvevők, hogy megosszák tapasztalataikat, és megismerjék a legújabb eredményeket, innovációkat, valamint jó gyakorlatokat, közölte az fmc.hu. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kap a humán erőforrás fejlesztése, a szakképzés, a digitális átalakulás, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazása. Szó esik a Szent György Kórház egészségfejlesztési programjairól is, köztük különböző mozgásformákról, szemészeti, bőrgyógyászati és érsebészeti szűrésekről. Az intézmény testösszetételmérést és dietetikai tanácsadást ugyancsak kínál munkatársainak. Hétfőtől teljes útzár lesz Székesfehérváron a Nagyszombati utca Aranybulla sétány és Budai út közötti részén. A korlátozásra a Zsolna és a Budai út közötti terület felújítása miatt van szükség, és várhatóan november 13-áig marad érvényben. Ez idő alatt a munkaterület a Budai út és a Rozmaring utca irányából sem közelíthető meg, írja a város oldala. A Sárosi és az Oroszlányi, a Poprádi, a Prónai utca pedig a Zsolnai út felől érhető el Zsák utca forgalmi rend mellett. A lezárt részen található ingatlanokhoz autóval nem lehet behajtani, ezért a járműveket a környező utcákban vagy az Aranybulla emlékmű parkolójában lehet elhelyezni. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lékai Kis Ramón a világsztárok között léphetett a kifutóra a Párizsi Divat héten. Jön minden információ erről, szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként október 3-a van, szombat, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, jön a Deep Swing és az In The Music.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a Párizsi divathetet nyitó Eiffel torony előtt megrendezett divat bemutatón egy márka nagyköveteként Lékai Kisramóna is végigvonult a kifutón. A műsorvezető olyan világhírű hírességekkel osztozott a színpadon, mint Jane Fonda, valamint Celine Dion, aki zárta az egész műsort. Ramóna logisztikailag és megterhelő napokon van túl. Múlt héten volt Párizsban egy ruhapróbán, vasárnap visszautazott egy tévéfelvételre, majd hétfőn hajnalba azonnal repült is vissza a francia fővárosba. Az idén 9. alkalommal megrendezett esemény a nők önbizalmát, szabadságát, összetartozását ünnepelte, miközben az elfogadás és az egymás iránti támogatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Gratulálunk Ramónának, és nagyon reméljük, hogy lesz még rá alkalma, hogy a párizsi kifutón szerepeljen. Ez egy tök nagy dolog szerintem, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, és természetesen a legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az All for One, az I Swear-rel, a folytatás viszont George Michael-é, szól a Fave Let's Go to the City most itt a Besten.
1: Like no other. Flawless.

0: a mesét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen Kamátban és a Nem Tudom. Folytatjuk hamarosan az ébredést és a napindítást méghozzá egy olyan együttessel, aki éppen egy hatalmas nagy turnén van, az It's Iconic elnevezést viseli egyébként, és ott van velük az M-Vouge és a TLC csapata is, nem másról van szó, mint a Salt and Pepper, hírek után pedig hozom tőlük a Suppot majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a fehérváriak véleményét a buszhálózat bővítéséről. Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. Ma sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Várják a fehérváriak véleményét a helyi buszközlekedés tervezett változásairól. Az észrevételeket október 6-áig lehet megosztani, a szakemberek pedig azt kérik, hogy a visszajelzések minél több konkrétumot tartalmazzanak arról, honnan, hová és mikor szeretnének utazni. A részletes elképzelések egy útvonal tervező felületen tekinthetők át a város oldalán. A tervek között új vonalak indítása és több meglévő járat módosítása is szerepel. Átszállásmentes kapcsolat jöhet létre a Pozsonyi út és a vasútállomás, valamint az Öreghegy és a kórház között. A változtatások a sóstói lakótelep és a Mura utca megközelíthetőségét is javítanák, az elektromos minibuszok pedig Öreghegy szűkebb utcáiban és Maroshegyen állnak szolgálatba. Az új hálózat bevezetését december 1-ére tervezik. Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. A Fehérvíz ZRT október 18-áig keresi fel a családi házas ingatlanokat a belvárosban, a Cserkész utca, a Kertalja utca és a Szent Flórián körút által határolt részen, valamint a Kadocsa és az Olaj utca közötti területen. A munkálatok a Lehel és a Zsolt utcát is érintik. Ha az ellenőrzés nem sikerül, az előző időszak átlagfogyasztását veszik figyelembe. Az élő örökség és a közösség építés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádiónak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességi okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár itt egy tájház létrehozásával vonzó irányokat is adjuk.
1: Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között pedig Zlatán Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Németország újraegyesítése volt a mai napon 1990-ben. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Victoria Beckham-mel fogunk foglalkozni, aki most fiával, Cruzzal bevonul stúdióba, úgyhogy úgy néz ki, hogy újra mikrofon.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig Victoria Beckham jön fiával, akivel stúdióba vonul, úgyhogy újra mikrofon előtt jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Depeche Mode és az It's No Good például majd 8 óra után.
2: Don't say you want me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hol Fesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Egész hónapos programsorozat indul a látássérültekért. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítása Gárdonyban. 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától. A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk.
7: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk. így, aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud célt adni a légi mentőkért.
6: Egész októberben eseményekkel mutatják be a látássérültek mindennapjait Székesfehérváron. A LARCER, a Térkőművészeti Alapítvány és a Talsó Ifjúságért Egyesület a látás hónapjához és a Fehérbot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva készült több alkalommal, számolt be róla a FEOL. Az Itt vagyunk mottóval meghirdetett sorozatban beszélgetések, közösségi találkozók, iskolai szemléletformáló foglalkozások, valamint kulturális események szerepelnek. A cél, hogy ne csupán egyetlen világnap szóljon a vak és a gyengén látó emberekről, hanem tapasztalataik és aktív társadalmi szerepük is szélesebb körben ismerté váljon. A FEDOK is bekapcsolódik. A második Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozatos diákjai itt ismerkednek meg a LARCER tevékenységével. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítás a Gárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó, mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyrejárdát. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szélmérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, jön Victoria Beckham, aki fiával, Cruise-zal tér vissza a stúdióba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, így október 3-án szombaton a kezdés a Destiny's Child-é a Survivor-rel. Kívánok mindenkinek szép reggelt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, Victoria Beckham egy friss Instagram bejegyzés tanulsága szerint ismét mikrofon mögé állt. A középső fia Cruz osztott meg egy fotót a stúdióból, ami azonnal elindította a találgatásokat a legendás Posh Spice zenei visszatéréséről. Cruz egyébként azt írta ki az Instagramjára, hogy igen, visszahoztuk Spost a stúdióba. Az egykori Spice Girls feltehetően fia egyik új dalához rögzített vokálokat, bár ezt hivatalosan még egyikük sem erősítette meg. Cruz a The Bakers nevű formáció tagjaként építi karrierjét, a banda októberben a The Raytons vendégeként indul turnéra, a koncert sorozat október 9-én rajtol majd Dublinban, és több brit nagyvárost érintésével október 30-án Manchesterben zárul majd. Kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni, mert az is lehet, hogy nem a The Bakershoz van köze ennek, hanem jön egy közös daluk még hozzá Victoriának és Cruznak, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt. A legjobb zenékkel pedig nem váratok tovább senkit, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólni fog majd hamarosan a Depeche Mode és az It's No Good, a közvetlen folytatás pedig Lady Gagáé, jön az Always Remember Us This Way most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue és a Csak azért is szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatom majd az ébredést és a napindítást, jön majd az I Love Your Smile a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patikat többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, itt tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Székesfehérváron tartják az országos szakdolgozói kongresszust. November közepéig tart az utcára Fehérvári Nagyszombati utcában. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
3: A sürgősségi ellátók számára hozza a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
2: Első alkalommal ad otthon Székesfehérvár az egészségügyi szakdolgozók országos kongresszusának. Az 56-szor megtartott háromnapos eseményre az ország minden részéről érkeztek résztvevők, hogy megosszák tapasztalataikat, és megismerjék a legújabb eredményeket, innovációkat, valamint jó gyakorlatokat, közölte az fmc.hu. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kap a humán erőforrás fejlesztése, a szakképzés, a digitális átalakulás, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazása. Szó esik a Szent György Kórház egészségfejlesztési programjairól is, köztük különböző mozgásformákról, szemészeti, bőrgyógyászati és érsebészeti szűrésekről. Az intézmény testösszetételmérést és dietetikai tanácsadást ugyancsak kínál munkatársainak. Hétfőtől teljes útzár lesz Székesfehérváron a Nagyszombati utca Aranybulla sétány és Budai út közötti részén. A korlátozása a Zsolnai és a Budai út közötti terület felújítása miatt van szükség, és várhatóan november 13-áig marad érvényben. Ez idő alatt a munkaterület a Budai út és a Rozmaring utca irányából sem közelíthető meg, írja a város oldala. A Sárosi és az Oroszlányi, a Poprádi, a Prónai utca pedig a Zsolnai út felől érhető el Zsák utca forgalmi rend mellett. A lezárt részen található ingatlanokhoz autóval nem lehet behajtani, ezért a járműveket a környező utcákban vagy az Aranybulla emlékmű parkolójában lehet elhelyezni. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, Eminemmel ébredhettünk együtt, ez volt a The Real Slim Shady, szép reggelt kívánok mindenkinek, október 3-a szombat van, a dévnaposok a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan a sportrovaté lesz majd a szó 9 óra után, de addig is még bekészítettem a legjobb zenéket. Itt lesz velem Anastasia a One Day in Your Life-val, a folytatás pedig Victoria Beckham csapatájáé, ha már az óra elején szó volt arról, hogy újra a stúdióban van, hallgassuk meg, hogy régen milyen zenék is hozott tető alá a Spice Girls csapatával. Jön a Show You Will Be There, most ide a Bestre!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába fogunk ellátogatni egy perc erejéig, és beszélgetünk a Manchester Cityről. A csapatot 114 vádpontban találták bűnösnek pénzügyi eljárásba, úgyhogy ez elég érdekes, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem Martin Solveig és a Rockin' Music majd 9 óra után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
6: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Szentdonát kápolna Öreghegy legmagasabb pontjánál, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A millenniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az Öreghegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborműve látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
2: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Várják a fehérváriak véleményét a buszhálózat bővítéséről. Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. Ma sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Várják a fehérváriak véleményét a helyi buszközlekedés tervezett változásairól. Az észrevételeket október 6-áig lehet megosztani, a szakemberek pedig azt kérik, hogy a visszajelzések minél több konkrétumot tartalmazzanak arról, honnan, hová és mikor szeretnének utazni. A részletes elképzelések egy útvonaltervező felületen tekinthetők át a város oldalán. A tervek között új vonalak indítása és több meglévő járat módosítása is szerepel. Átszállásmentes kapcsolat jöhet létre a Pozsonyi út és a vasútállomás, valamint az Öreghegy és a kórház között. A változtatások a Sóstói lakótelep és a Mura utca megközelíthetőségét is javítanák, az elektromos minibuszok pedig Öreghegy szűkebb utcáiban és Maroshegyen állnak szolgálatba. Az új hálózat bevezetését december 1-ére tervezik. elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. A Fehérvíz ZRT október 18-áig keresi fel a családi házas ingatlanokat a belvárosban, a Cserkész utca, a Kertalja utca és a Szent Flórián körút által határolt részen, valamint a Kadocsa és az Olaj utca közötti területen. A munkálatok a Lehel és a Zsolt utcát is érintik. Ha az ellenőrzés nem sikerül, az előző időszak átlagfogyasztását veszik figyelembe. Az élő örökség és a közösség építés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádiónak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
9: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegesség okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár itt egy tájház létrehozásával vonzó irányokat is adjuk.
8: Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És ilyenkor mindig terítéken a sport, és a mai napon a Manchester City csapatához látogatunk el. 114 vádpontban találták bűnösnek a csapatot pénzügyi eljárásban, úgyhogy megnézzük, hogy mi is volt ez a mutyi, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk innával, ez a hát, szép reggelt mindenkinek!
2: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, megszületett a döntés a Manchester City és a Premier League évek óta húzódó pénzügyi perében. A független bizottság 115 felhozott pontból 114-ben a klub ellen ítélt. A manchesteri együttes tagadja a vádakat, és várhatóan fellebbez a döntés ellen. A Premier League emelt vádat méghozzá 2009 és 2023-as szezonok közötti időszak pénzügyei miatt. A vádpontok hiányos és pontatlan pénzügyi adatszolgáltatásokra, játékosok és edzők rejtett javadalmazására, valamint a Liga és az UEFA pénzügyi fair play szabályainak megsértésére vonatkozóan. A Manchester City közleményében hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a határozatot, és az eljárás még nem zárult le teljesen, és jogi lépéseket tesz, fellebbez az ügyben. A büntetés mértékéről még nem született határozat, arról egy különálló eljárás keretében döntenek majd. Hogy ebből hogy fog kimászni a kék-fehér manchesteri együttes, fogalmam sincsen, de egy biztos, hogy benne vannak a slamasztikában, és előveszik-e azokat a játékosokat, valamint Pep Guardiolát, mert ugye ebben az időszakban bőven ő volt az edző a Manchester Citynél, azt nem lehet tudni, kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, hogy most megyünk tovább a legjobb zenékkel, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg most a Five, ez az Everybody Get Up!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Szép napot kívánok mindenkinek, most már azért a reggelt magunk mögött hagyjuk, de ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz velem Britney Spears és Madonna közöse, a Me Against the Music, a folytatás pedig egy másik csajszié. Jön az a Jennifer Lopez, aki itt volt ebben az évben Magyarországon, és nem akár mivel fog minket most elkezdeni.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. All the people in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, átlépünk a délelőtt bedején, és a legjobb zenék maradunk egészen délig. Indul a Best hétvége, például olyan előadók társaságába tölthetjük a következő órát, mint Sean Paul, a Temperature-rel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egész hónapos programsorozat indul a látássérültekért. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítása Gárdonyban. 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától. A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél, ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Egész októberben eseményekkel mutatják be a látássérültek mindennapjait Székesfehérváron. A LARCER, a Térkőművészeti Alapítvány és a Talsó Ifjúságért Egyesület a látáshónapjához és a Fehérbot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva készült több alkalommal, számol be róla a FEOL. Az Itt vagyunk mottóval meghirdetett sorozatban beszélgetések, közösségi találkozók, iskolai szemléletformáló foglalkozások, valamint kulturális események szerepelnek. A cél, hogy ne csupán egyetlen világnap szóljon a vak és a gyengén látó emberekről, hanem tapasztalataik és aktív társadalmi szerepük is szélesebb körben ismerté váljon. A FEDOK is bekapcsolódik. A második Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozatos diákjai itt ismerkednek meg a LARCER tevékenységével. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítása Gárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyre járt. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Október 3-a van szombat, és indul a Best hétvége. Na, hogy a legjobb zenékkel, olyan előadók társaságában tölthetjük ezt az órát, mint például a TLC, de itt lesz az Ace of Base is, a kezdés pedig Vanessa Carlton. A Thousand Miles-szel kívánok mindenkinek jó rádiózást!
0: Best FM!

Rest FM a legjobb zenék, ez volt a Walmár és Manuel közöse az Éget a nap. Szép napot kívánok mindenkinek, október 3-a van szombat, a névnaposok, a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, most az Ace of Base jön, és a Cruel Summer.

0: Best FM a legjobb zenék, a női hang énekelt Whitney Houston, ez volt az I'm Your Baby Tonight, és hogyha már szóba került a ma este, ne menjünk el amellett, hogy hogy lehet tölteni nálunk a ma estét, ugyanúgy night shift-tel, mint a hét többi napján, csak az R&B kedvencek pörögnek majd az első kettő órában mixben, úgyhogy White Boy mellé érkezik ennek specialistája, állandó szombati rezidensünk Slim Fit, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit évfélig, ez tehát a jövő zenéje, na meg Bob Slinkel Love Generation-je is, ugyanis tartunk egy rövid szünetet, és ezzel megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös órája következik, amiben természetesen még én válogattam a legjobb zenéket. Itt lesz például velem az MVU-s csapata, a My Lovin-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszólalt a kormányfő az Árrés-Topról. Az életveszélyes manőver sem segít, ha dolgozik a Trafipax. Fontos változások jöhetnek az újraélesztésben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrés-Top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrés-Top megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
1: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000-ek jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik a mai napot illetően. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 3-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem. Nem fogunk unatkozni, legyen szó konyhában állásról, vagy munkáról, így hétvégén, az nem éppen a legjobb, vagy autóban ülésről, senkit nem hagyok nyugodni, méghozzá Sophie Alix Backstore-ral fogunk indulni.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha 1990-ben valakit megkérdeztek az utcán, hogy mi történt, október 3-án szerintem mindenki tudta, hogy Németországot újra egyesítették. És hogyha már Németország szóba jött, akkor azt dobjuk is el, és menjünk egy országgal odébb. Franciázunk, jön a No Limits most ide a Bestre!

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael és a Fast Love után kívánok mindenkinek szép napot. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan Pitbull-lal fogom folytatni, csak tartok egy rövid szünetet, és érkezik az I Know You Want Me, de a Bestre. I know you want me, want me, you know I want you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Lil Kim és Christina Aguilera közöse után nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis B. Németh DIA stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig érkezik a Night Shift csapata, mint ahogy mindig, és a mai napon az R&B kedvencek kerülnek terítékre, úgyhogy White Boy mellé érkezik ennek specialistája, Slim Fit, mint ahogy minden szombaton. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, kívánok mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Bestel, utoljára Juroj és Ádám közösít indítom, ez a csapból is én folyok. Viszlát!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb ázsiai kártevő, kötelező a védekezés. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok, 10000-vel szállják meg a darvak a hortobágyat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Már idehaza is megjelent a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő főként a szőlőt és a gyümölcsfákat fenyegetheti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50000 példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Fagyos reggelek, napsütéses délutánok, erre készülhetünk a folytatásban, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét mindenkinek, kezdődik is a Best délutáni szendél múlt néhány perccel. Október 3-a van, én Péri Meddia vagyok, és egész délután ma is adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni. Ebben az órában jön a New Level Empire, Dear Hennyvel, itt lesz a Salt-N-Pepa is, most pedig a Gadzsóval indítok. Szól a So Many Times.

Veszte fel a legjobb zenék. Most az országban 23 és 27 fok között értékeket mérhetünk. Holnap derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel. Most néztem az előrejelzéseket, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban azért igen hűvös lesz, úgyhogy kelleni fog a kabát. Mínusz 1 és plusz 12, délután pedig már 23 és 27 fok között alakul majd.

0: leszem a legjobb zenék, közlekedési infokat hoztam. Az M3-oson például Gödöllő térségében a leállóságot aszfaltozzák, a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásáros Namény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kis bagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést Gyöngyös térségében az M3-ason a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. És óvatosan közlekedjen mindenki az M5-ösön és Újhartyán közelében, például a 43-as és a 45-ös kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, jönnek most a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán érkezik majd Király Viktor is, Curtis közöse is. Mehet a tánc hamarosan a Best FM-en, de meghallgatjuk Csikén dalát, és jön a Love on the Run rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hetes extra razzia lesz az utakon. Mély szegénységben élő diákok támogatása indul a pályázat, megerősítette Marco Rossit az MLS elnöke. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatásokat, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki: a társadalmi jólét és a biztonság. Még több mély szegénységben élő tehetséges gyermek kap támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj pályázatán. A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a Gyermekmentő honlapján találják, mondta a rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Megszenvedtünk a győzelemért, és meg is érdemeltük a sikert. Ezt nyilatkozta Marco Rossi szövetségi kapitány, miután csapata Kerkez Milos góljával 1-0-ra verte Georgiát a Puskás arénában. A tegnap este hozta meg a futballválogatott első gólját, egyben első győzelmét a Nemzetek Ligájában. Hétfőn következik az ukránok elleni visszavágó Nagyszombatban. Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy a meccs előtt meglátogatta őket Telkiben az MLS elnöke, és Csányi Sándor megerősítette bizalmát iránta. Pompás időnk lesz, íme a részletek. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Október 3-a van, 1 óra múlt néhány perccel, vagyis folytatódik a szombati Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és ahogy ígértem, a Love on the Run-nal folytatjuk, csikén angol elektronikus zenei előadó dalával, amely 2003-ban jelent meg. Ezzel nosztalgiázunk, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A banán kiválasztására valahogy a legtöbben nem fordítanak túl sok figyelmet, amilyen gondosan válogatjuk a bogyós gyümölcsöket, hibás szemeket keresve, tapintjuk a barackot és kopogtatjuk a dinnyét, annyira nem gondoljuk túl a banán vásárlását. A legtöbben csak fognak egy normálisnak kinéző fürtöt és teszik is a kosárba. Na most szakértők szerint a legfontosabb a gyümölcs héját nézni. Legyen egészséges, sárga színű, rugalmas, nem pépes vagy túl puha tapintású. A fakószín állítólag annak a jele, hogy a gyümölcsöt tartósan 13 fok alatt tárolták, amely hatására az ízből is veszített. Néhány barna folt azonban nem akadály, hanem a természetes érési folyamat eredménye. Ha azonnal el akarjuk fogyasztani a banánt, ilyen darabokat válasszunk, de mi a helyzet akkor, ha előre betárazunk egy hétre a gyümölcsből? A szakértők szerint nyugodtan válogassunk össze különböző fokban érett darabokat, ilyen esetekben tegyünk olyanokat is a kosárba, amelyek teteje még egy kicsit zöld, ezek otthon szépen meg fognak érni. Más-más célra jó a banán, ugye az érés különböző fokaiban, a kicsit még zöld, keményebb darabok tökéletesek főzéshez, a pont megfelelő állagúakat magában fogyasztjuk, a barnulásnak indult példányok pedig mehetnek sütibe. Ha nem fogyasztjuk el őket, tegyük feldarabolva a mélyhűtőbe, és használjuk fel, akár smoothie készítésekor. Amit viszont mindig kerüljünk el, az a pépes, penészes gyümölcs. Hogyha ilyeneket látunk a boltban, inkább vegyük azonnal másfelé az irányt. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. The script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal megyünk tovább. Az M5-ösön például Lajos Mizse térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv járható, és felújítják az útburkolatot az M5-ösön emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Az M6-oson is érdemes figyelni, Budapest felé Paks térségében például a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot le is zárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A Pécsvárad-Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hírem van, a folytatásban is a 90-es és a 2000-es évek legjobb slágereit hallgatjuk, úgyhogy érdemes maradni, de előtte hírek itt a 2 óra, aztán jön majd a Follow the Flow is. A Porcsnemet indítom perceken belül, és itt lesz Ékön is, úgyhogy ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiába ügyeskedünk, a Trafipaxot nem verjük át. Holnap lesz az állatok világnapja. Összeomlott egy szórakozó hely Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedés biztonsági szakértők. A közösségi oldalakon ugyanis rengeteg tévhit terjed arról, hogyan lehetne kijátszani a sebességmérőket. Sokan úgy gondolják például, hogy esőben vagy ködben pontatlanabbak a készülékek. Mások szerint egy hirtelen fékezéssel megzavarhatjuk a mérést és elkerülhetjük a büntetést. Egyik állítás sem igaz, a hirtelen fékezés pedig kifejezetten balesetveszélyes. A sérüléssel járó közúti balesetek csak nem egyharmada gyors hajtás miatt történik Magyarországon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az állatok világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
2: Mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Összeomlott egy szórakozóhelynek otthont adó épület Észak-Spanyolországban. A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérültet kórházba vittek. Szemtanúk szerint előbb a padló szakadt be, majd a tető is leomlott. Az épületben mintegy 50-en tartózkodtak. A rendőrség vizsgálja a történteket, sajtóértesülések szerint szerkezethiba okozhatta az omlást. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy Grammy jelölt szenegáli amerikai R&B és hip-hop előadó, aki világszerte több mint 35 millió eladott albummal, ötszörös Grammy jelöléssel és számos slágerrel büszkélkedhető, pedig nem más, mint Akon. Hello mindenkinek, én Bénémet Dia vagyok, elhagytuk a 2 órát is, és indítom már is a Dangerous-t. Rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Beszteszem a legjobb zenék. A kávé pozitív hatást gyakorol a BL mikrobiomra, akár van benne koffein, akár mentes. A kávé sokkal több, mint egy aromás ital, ami felébreszt, a bél-agy kapcsolaton keresztül befolyásolhatja a hangulatot, a stresszintet, a memóriát és a figyelmet. Ez derült most ki. A kávé emésztés serkentő hatásával ugye régóta tisztában vagyunk, ám egy kutatócsoport tudósai ezúttal azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a kávé fogyasztása a BL mikrobiom és az agy közötti kétirányú kommunikációra. A kutatás során 31 kávéfogyasztót és 31 olyan embert vizsgáltak, aki nem iszik kávét. Tették mindezt pszichológiai tesztek, koffein és étkezési naplók, valamint széklet és vizelet minták segítségével, hogy feltérképezzék a mikrobiomban, illetve az észlelt hangulatban és stresszintben bekövetkező változásokat. A vizsgálat első két hetében a résztvevők tartózkodtak a kávéfogyasztástól, ez alatt rendszeresen pszichológiai felméréseken vettek részt, valamint vizet, illetve széklet mintát kellett leadniuk. A kávéfogyasztók esetében a megvonás jelentős változásokat eredményezett a BL mikrobiom szerkezetében a nem kávéfogyasztókhoz képest. A harmadik héten a rendszeres kávéfogyasztók ismét ihattak kávét, ám csak a csoport egyik fele kapott rendes kávét, a másik fele koffeinmentes változatot fogyasztott. Szóval nagyon kigondolt stratégiát követtek. A kutatók jelentős javulást a tanulási képességben és a memória terén csak azoknál tapasztaltak, akik koffeinmentes kávét fogyasztottak. Ez arra utal, hogy a kognitív előnyökért nem a koffein, hanem egyéb összetevők felelősek. Ugyanakkor a vizsgálat során azt is megállapították, hogy a szorongás csökkenése, valamint az éberség és a figyelem javulása kizárólag a koffein tartalmú kávé fogyasztásával mutatott összefüggést. A koffeint emellett a gyulladásos folyamatok kockázatának csökkenésével is kapcsolatba hozták. A kávé több puszta koffeinnél, azt mondják, összetett hatást gyakorol a szervezetre, kölcsönhatásba lép bélrendszeri mikrobáinkkal, anyagcserénkkel, sőt, még érzelmi jólétünkkel is. Eredményeik arra utalnak, hogy a kávé, legyen szó koffeines vagy koffeinmentes változatról, eltérő, ugyanakkor egymást kiegészítő módon fejtheti ki egészségre gyakorolt hatását, úgyhogy bátran fogyasszuk a kávét. Nekem általában napi egy bőven elegendő, de most annyit beszéltem róla, hogy én is elfogyasztok szerintem egyet, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Az M70-esen az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot zárták le, ott a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Terelőútként a 76-os főút lett kijelölve a Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom közötti szakaszon. Aztán az M1-esen több helyen is zajlanak a munkák, például szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Hegyeshalom felé a 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik, Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy arra felé is lassan lehet haladni, több helyen is több kilométer hosszan várakoznak az autósok. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Kitartás mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék, a Stereo MC-s kísért bennünket, ez volt a Connected, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. A következő óra pedig a Nickelback-kel indul, most pedig meghallgatjuk a Black Eyed Peas egyik régi nagy sikerét, szól a Pump It a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Egész hónapos programsorozat indul a látássérültekért. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítás a Gárdonyban. 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától. A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél, ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: Egész októberben eseményekkel mutatják be a látássérültek mindennapjait Székesfehérváron. A LÁRKE, a Térkőművészeti Alapítvány és a Tarsó Ifjúságért Egyesület a látáshónapjához és a Fehérbot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva készült több alkalommal, számolt be róla a FEOL. Az Itt vagyunk mottóval meghirdetett sorozatban beszélgetések, közösségi találkozók, iskolai szemléletformáló foglalkozások, valamint kulturális események szerepelnek. A cél, hogy ne csupán egyetlen világnap szóljon a vak és a gyengén látó emberekről, hanem tapasztalataik és aktív társadalmi szerepük is szélesebb körben ismerté váljon. A FEDOK is bekapcsolódik. A második Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozatos diákjai itt ismerkednek meg a LÁRKE tevékenységével. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítás a Gárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyre jár. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes szombat délutánt kívánok Önnek, így október 3-án, amikor is a mikrofonnál már Nagy Defi a folytatásban. Remélem, hogy velem tart, mert 18 óráig hozom Önnek életünk legjobb zenéit, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, úgyhogy itt lesz majd a dobban a hallott pénztől. Az órát pedig Anika Abad kezdi már is. Jön a Photograph.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol nem csak Azari sétálgatott velünk az elmúlt percekben, de tegnap karon foghatták egymást a szépkorúak, és részt vehettek együtt azon a programon, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából rendeztek Székesfehérváron. Ugye ez már egy hagyomány a városban, évről évre mindig zenés ünnepi műsorral köszöntik a város idősebbjeit, hálaképpen az életen áttartó munkájukért. Idén sem volt ez másképp, amelynek köszönhetően ismét zsúfolásig megtelt az Alba Régia sportcsarnok, a Tapsviharról pedig Szűcs Judit műsora gondoskodott, illetve Zsigmond Lala és Gyuris Panna előadása. Az ENSZ első alkalommal 1991-ben hirdette meg az Idősek Világnapját, így lett a hivatalos dátum október 1-e. Azóta pedig a világ számos országában különféle programokat szerveznek évről évre. A cél, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a szépkorúak élettapasztalata és tudása nagyon is értékes és fontos része a társadalomnak. Hogy zajlott a program, arról pedig a megyei hírportálon talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek segítségével pedig arról tájékozódhat, hogy milyenek voltak a 90-es, 2000-es évek zeneileg, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem. Like a

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Ferencei tó térségében is. Tegnap kezdődött, és még ma is tart az a programsorozat, amelynek keretében előadásokkal, költött bemutatókkal és kerekasztalbeszélgetésekkel várják a közönséget, nem másról, mint a határon túli magyar irodalom napjairól van szó. Székesfehérváron várják az irodalom szerelmeseit a Kossuth utca 14-es szám alatti közösségi térben. A Vörösmarty Társaság és a Magyar Írószövetség minden évben megrendezi ezt a programot, azzal a céllal, hogy a külhoni magyar irodalom aktuális helyzetét közelebb hozza hozzánk, és egyben ápolja az értékeket. Tegnap Sebők Melinda irodalomtörténész megnyitója után egy előadás kezdődött, Irodalom, Európa, Magyarság az Erdélyi Keszthely címmel. Aztán bemutatták a Transzilvanizmus című kötetet, és egy kerekasztal beszélgetéssel zárult a nap. Ma pedig ezekben a percekben, illetve hát 15 órakor egészen pontosan, Sütő Petre Rozália erdélyi képzőművész Fél évszázad lenyomata című kiállításának megnyitójára várták az érdeklődőket, a délután folyamán pedig még lesznek kötet bemutatók, beszélgetések, 18.30-tól pedig a díszudvarban az aradi vértanúkról történő megemlékezésekkel zárul a program. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont sehova nem kell mennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, és így egyből utazhat egyet az időben. A folytatásban a Pussycat Dalszos Csajoknak köszönhetően.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Emlékszem, amikor általános iskolás voltam és jártam zongorára, akkor körülbelül az első darab, aminek nekiálltunk megtanulni, az a Fürelis volt. És hát nagyon a boci-boci tarkán is ezen kívül nem

látjuk és nézik őket. Ugye nemzetközileg ezt már láthattuk a különféle közösségi oldalakon is, hogy a világ rengeteg forgalmas közösségi terében lehet találkozni bárki számára megszólaltatható zongorákkal, úgyhogy ne lepődjön meg, hogyha kellemes dallamok csendülnek fel. Na de hát, hogyha a Best FM-re hangol, akkor biztosan nem lepődik meg ezen, hiszen 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek beszélgetését, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban például Rózsa Magdival. Az órát pedig Madonna és Justin Timberlake kezdi majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Székesfehérváron tartják az országos szakdolgozói kongresszust. November közepéig tart az utcára Fehérvári Nagyszombati utcában. Tart a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
4: A sürgősségi ellátók számára hozza a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
3: Első alkalommal ad otthon Székesfehérvár az egészségügyi szakdolgozók országos kongresszusának. Az 56-szor megtartott háromnapos eseményre az ország minden részéről érkeztek résztvevők, hogy megosszák tapasztalataikat, és megismerjék a legújabb eredményeket, innovációkat, valamint jó gyakorlatokat, közölte az fmc.hu. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kap a humán erőforrás fejlesztése, a szakképzés, a digitális átalakulás, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazása. Szó esik a Szent György Kórház egészségfejlesztési programjairól is, köztük különböző mozgásformákról, szemészeti, bőrgyógyászati és érsebészeti szűrésekről. Az intézmény testösszetételmérést és dietetikai tanácsadást ugyancsak kínál munkatársainak. Hétfőtől teljes útzár lesz Székesfehérváron a Nagyszombati utca Aranybulla sétány és Budai út közötti részén. A korlátozásra a Zsolna és a Budai út közötti terület felújítása miatt van szükség, és várhatóan november 13-áig marad érvényben. Ez idő alatt a munkaterület a Budai út és a Rozmaring utca irányából sem közelíthető meg, írja a város oldala. A Sárosi és az Oroszlányi, a Poprádi, a Prónai utca pedig a Zsolnai út felől érhető el Zsák utca forgalmi rend mellett. A lezárt részen található ingatlanokhoz autóval nem lehet behajtani, ezért a járműveket a környező utcákban vagy az Aranybulla emlékmű parkolójában lehet elhelyezni. Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak a 4 órási hírek, aztán folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, amelyektől a szombat délután is még szebb lesz, ebben pedig segít majd nekünk Solá, már itt lesz a You Might Need Somebody, és Rúzsa Magditól is a Nánáná. Az órát pedig, ahogy ígértem, Madonna és Justin Timberlake közösével kezdjük már is. Jön a 4 Minute.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz október 4-e, ami ugye az állatok világnapja. 1931-ben hirdették meg ezt először egy firenzei környezetvédelmi konferencián. Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének emléknapja és halálának évfordulója ez. A nap célja az ember és állat közötti barátság erősítése, illetve az, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. Ugye ehhez kapcsolódóan már ma is volt egy program a Haletban, ahol a rendőrség, a különféle civil szervezetek, a menhelyek és a szakemberek várták az érdeklődőket, hogyha önnek is van kutyusa, cicája, papagája, bármilyen állatkája, akivel megosztja az életét, akkor ne felejts el ma is jól megszeretgetni, megdögönyözni, megünnepelni, meg hát holnap is, nyilván holnap lesz a hivatalos nap, de szerintem az a jó, ha minden nap élünk ezzel a lehetőséggel, és minden nap szeretgetjük őket. Na de ne felejtsük el, hogy tényleg az állattartás kötelezettségekkel is jár. Ilyen például az, hogy nem feledkezünk el, például arról, hogy bejelentsük kiskedvencünk létezését. Mert hogy október 1-én kezdődött az ebösszeírás, ami 3 évente esedékes, és december végéig tart, tehát addig kell kitölteni a hivatalos papírokat, különben súlyos állatvédelmi bírság is kiszabható. A megye székhelyen 2014 óta kötelező egyébként az ebösszeírás, az ehhez szükséges nyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatal portáján, vagy együttműködő állatorvosoknál, kutyapanziókban és kutyakozmetikában is, de a város weboldaláról is letölthető. Ne feledkezzen el róla, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Na de arról se feledkezzen el, hogy hol találja a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét, mert azokért pedig a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, ahol már érkezik is Diaz, és ment a közöse a folytatásra.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térség most egy új tanösvénnyel és futókörrel gazdagodott, egészen pontosan a Bregyó környéke, hiszen elkészültek a Bregyó kiserdő tanösvényének és futókörének interaktív táblái. Ezek az új állomások élményszerű és látványos formában mutatják be az erdő és a szomszédos vízes élőhely természeti értékeit, olvasható a város weboldalán. 3D-s makettekkel, forgatható és mozgatható elemekkel, illetve játékos feladványokkal ismerhetjük meg közelebbről a Bregyó élővilágát. 2 évvel ezelőtt startolt el ez az ötlet, amelynek célja az volt, hogy olyan információs állomásokat alakítsanak ki, amelyek bemutatják ezt a területet, hiszen sokan használják ezt futásra, sétára, kirándulásra, viszont arra kérik a látogatókat, hogy a magukkal vitt hulladékot vigyék is majd haza, ahogy ez az erdők látogatásakor egyébként egy alapvető szokás. Na de bárhol is legyen most itt szombaton délután, én azt javaslom, hogy vigye magával a Best FM-et is, hiszen életünk legjobb zenéivel minden sokkal jobbá válik. Egy szombat délutáni kirándulás, autókázás, pihenés, takarítás, vagy éppen a meló is. Mondjuk a Magna Cum Laude slágerétől jön a holnap reggel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Október 3-a van. Ez a dátum azoknak a gyerekeknek fontos, akik szeretnének elindulni a távhőszolgáltatás napja alkalmából kiírt pályázaton. A távhő egyre több megújuló energiaforrást használ, így a geotermikus energiát, tehát a föld mélyén rejlő természetes hőforrást. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által kiírt felhívás lényege, hogy a gyerekeknek el kell képzelniük azt, hogy a bolygónk melege hogyan is fűtheti fel az otthonainkat és szolgálhatja a mindennapi kényelmünket. Egy rövid fotót, videót vagy rajzot kell elkészíteni az ötleteikről, és azt elküldeni a szakértő zsűrinek. A részleteket a Szép Hő weboldalán is megtalálja. A pályamunkákat október 7-éig várják, tehát jövő hét szerdáig lehet beküldeni online formában. Életünk legjobb zenét viszont 0-24-ben hallgathatja, ezeknek nincsen leadási határideje, bármikor is hangoljon a 101.8-ra, és a 90,4-re biztos lehet benne, hogy azonnal elrepül a 90-es, 2000-es évek hangulatába. A folytatásban például Molokóval, jön az a Time Is Now.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy inci-finci szünetet, hírezünk, időjáráshozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a hófehér jaguár.

0: az órát pedig Jacket a slágerével kezdjük a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Várják a fehérváriak véleményét a buszhálózat bővítéséről. Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. Ma sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Várják a fehérváriak véleményét a helyi buszközlekedés tervezett változásairól. Az észrevételeket október 6-áig lehet megosztani, a szakemberek pedig azt kérik, hogy a visszajelzések minél több konkrétumot tartalmazzanak arról, honnan, hová és mikor szeretnének utazni. A részletes elképzelések egy útvonal tervező felületen tekinthetők át a város oldalán. A tervek között új vonalak indítása és több meglévő járat módosítása is szerepel. Átszállásmentes kapcsolat jöhet létre a Pozsonyi út és a vasútállomás, valamint az Öreghegy és a kórház között. A változtatások a Sóstói lakótelep és a Mura utca megközelíthetőségét is javítanák, az elektromos minibuszok pedig Öreghegy szűkebb utcáiban és Maroshegyen állnak szolgálatba. Az új hálózat bevezetését december 1-ére tervezik. Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. A Fehérvíz Zrt. Október 18-áig keresi fel a családi házas ingatlanokat a belvárosban, a Cserkész utca, a Kertalja utca és a Szent Flórián körút által határolt részen, valamint a Kadocsa és az Olaj utca közötti területen. A munkálatok a Lehel és a Zsolt utcát is érintik. Ha az ellenőrzés nem sikerül, az előző időszak átlagfogyasztását veszik figyelembe. Az élő örökség és a közösség építés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
8: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan egzotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegesség okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár itt egy tájház létrehozásával vonzó irányokat is adjuk.
7: Folytatódik a zavartalanul napos idő, a keleti-délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, kora este 16-18, késő este 10 és 13 fok várható. Vasárnap reggel és napközben érdemi felhőzet nem zavarja a napsütést. Holnap reggel 4-8 fok közé hűl le a levegő, délután azonban 24 fokra számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, a szombati Best délutánban, ahol Bon Jovi is arról dalol nekünk ebben az órában, hogy legyen szép napunk, pörög majd a Have a Nice Day, és az Álmok futók egykori óriási sikere a Hold dala is, az órát pedig a Jacket kezdi már is. Jön az American Dream.
5: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Curtis és Peri Barna közöse szólt az elmúlt percekben az egykori óriási United-dal, a Hófehér Jaguar frissített átdolgozása. Na és akkor maradjunk is az állatkáknál, bár ezen a hétvégén jaguárokat nem, viszont madarakat mindenféleképpen számlálhatunk, hiszen ma és holnap zajlik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvénysorozat, amelynek keretében két kontinensen is számlálhatjuk a madarakat. 1993-ban indult útjára ez a program. Európában aztán azóta már közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak. Október első hétvégéjén országszerte 19 megyében és Budapesten is várják az érdeklődőket különféle megfigyelési helyszínekkel és programokkal. Így például ma reggel és délelőtt Seregélyes Elza Majorban volt madár megfigyelés, madárgyűrűzés és természetismereti túra Fenyvesi Lászlóval, holnap pedig reggel 7 és 12 óra között várják itt ismét a kikapcsolódni vágyókat. Aztán Dunajvárosban a Szalki-szigeten is lehetett egyet túrázni és a madárkákat figyelni, amit holnap reggel 9 órától Rátszalmáson is megtehetünk a Nagy-szigetnél. Itt természetismereti és madár megfigyelő séta lesz az őszi ártéri erdőben. Aki viszont nem szeretne túrázni és nagyokat kirándulni, csupán otthon az ingatlan a környékén szeretné megnézni, hogy mi a helyzet, ő ezt is megteheti, csak fel kell jegyezni a megfigyelés helyszínét, a madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, aztán el kell küldeni az adatokat egy elektronikus űrlapon. Holnap délután 4 óráig a szakembereknek. Mondjuk én ezzel mindig bajban vagyok, mert oké, hogy megismerem alapvetően a madarakat, a különféle madárfajtákat, de hogy konkrétan milyen madárkát látok, hát lehet, hogy abban azért elkél a segítség. Viszont életünk legjobb zenéjét felismerem, akár álmomból felkeltve is, és azt is tudom, hogy a 108 és a 90,4-re hangolva találja meg ezeket, amely slágerek közül a Backstreet Boys-os fiúk egyáltalán nem hiányozhatnak, jöjjön az a dal, amit az általános iskolában életem akkori szerelmének énekelgettem, persze csak magamban, és ez mindkettőnknek nagy szerencséje. Jön már is az As Long As You Love Me!

0: Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-355-525.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Rajzold meg Fehérvár adventi naptárát, ezzel a kéréssel fordul Székesfehérvár a gyerekekhez. Idén is 23 gyermek 23 rajza díszítheti ugyanis a városhát, a falát december 1-e és 23-a között. A pályázatra Fejér megyei általános iskolások alkotásait várják még hozzá két korcsoportban. Külön az alsósok és külön a felsősök kategóriájában. Viszont a technika szabadon választható, a színes ceruzától kezdve a vízfestéken át a pasztellig, a temperáig bármilyen technikát lehet választani. A városháza homlokzat sablonjára kell elkészíteni ezt az alkotást, ami letölthető az intézmény weboldaláról, aztán ezeket szkennelve adventi naptár jeligével vissza kell küldeni az SKK munkatársainak. A beadási határidő november 6-a, péntek éjfél, addig lehet alkotni. Életünk legjobb zenét viszont 0-24-ben lehet hallgatni, akár rajzoljon, akár autózzon, dolgozzon, pihenjen, vagy főzőcskézzen így szombaton délután. Tóth Gabi sláger elkísérjön a folytatásban is, úgyhogy jön már is az éjjel-nappal Budapest.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Sugar Babes slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy át kell adnom a terepet DJ Bikinek, na meg most az álmokfutóknak és a Holdalának, hiszen ezzel a dallal búcsúzom mára, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tart. Az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma. Új szőlőkártevő jelent meg itthon. Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendég éjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátette, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos

0: gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
1: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
0: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit, a globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Salmon folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tipként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: Soul. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textilgyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a nyárias idő, bár reggelente hideg lesz. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr. Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményekhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az N44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon.
1: Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Az egyiptomi sivatagban előkerült fosszilis fogak alapján legalább 7 cápa faj élt egykor a területen, köztük a mai koboltcápák egyik ősi rokona. A késő kréta időszakban a mostani kopárvidék helyén még meleg trópusi tenger hullámzott. A leletek hosszabb idő alatt halmozódtak fel, vagyis nem egyetlen tömeges pusztulás emlékét őrzik. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyófelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem nagyon jól telt a hétvége első napja, és remélem, hogy felkészültetek, hogy a legjobb zenékkel átsuhanjunk a vasárnapba. A French Affair kezd most, ez a My Heart Goes Boom.
3: Ez a Night Shift

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a német hip-hop csapat, amely az amerikai rap és R&B hangzást hozta Európába. Ennél a számnál pedig egy meglepően komoly témával érkeztek, az idő múlásával és azzal, hogy érdemes megbecsülni azt, amink van. És lásd csodát, úgy is lehetett nagyon komoly dalokat csinálni, hogy nem arról szólt minden, hogy mekkora buli van és mekkora császárok vagyunk. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. Let's talk about

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogy mennyire volt sikeres a következő párosításunk? Hát csak annyira, hogy a szám 2002-ben a Billboard Hot 100-as első helyére került, és Ashanti karrierjének a beindításában is nagyon komoly szerepe volt. A producer Ivy Gotti volt a Murder Include kiadó alapítója, és a cím szerint Ja Rule mindig pontosan érkezik, ami mondjuk egy világsztártól nem annyira megszokott. De a dal maga nagyon jó, jön az Always On Time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, két popstar, két lemez, viszont egyetlen egy dal. Ez nem más, mint Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a Kids, amit elméletileg a dalszövegírók és a producerek csak Kylie Minogue-nak gondoltak, viszont annyira jól működött a párosuk, hogy úgy voltak vele, hát hogy maradjon meg. És milyen jól tették? Na még egyszer, Kylie Minogue és Robbie Williams, jön a Kids!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma. Új szőlők kártevő jelent meg itthon. Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégéjszakát tölt

0: A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátette, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészségi környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
1: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakasz azban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
0: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit, a globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat olt fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Remélem mindenki jól van, remélem pihentek vadul, és remélem élvezitek, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzunk ettől a naptól. Ezt az órát most, hölgyeim és uraim, az Outcast kezdi. Jön a Hey Ya!
3: Ez a Night Shift.

Beste fem a legjobb zenék. Hölgyek, urak, az ember azt gondolná, hogy világsláger csak angolul, esetleg nagyon, de nagyon ritkán franciául lehet csinálni, de azt, hogy dualául, azt szerintem senki se gondolta volna. Na de hát ez a duala egy kameruni nyelv, amin Vesz előadta nekünk anno az Alané című világslágert, és ezzel amúgy 10 évig vezette a francia slágerlistákat. Úgyhogy valamit tudott. Na, én megindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, ami felhívja többek közt az én figyelmemet is arra, hogy nem ártana lemosni az autót, de hát ezekben az időkben szerintem mindenki kétszer is gondolja meg, hogy használjunk-e vizet, vagy nem. Egy viszont biztos, hogy mi most használjuk Christina Aguilera-t, hiszen jön a Car Wash.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal ne tévesszen meg senkit se, annak ellenére, hogy egy pörgős szinte vidám hangzás társul hozzá. Valójában nagyon komoly és nagyon becsapós dalszövege van, és gondolatmenete van, hiszen Rob Thomas arra gondolt, és azt írta meg, hogy mi lenne akkor, hogyha megszűnne minden, véget érne minden. Visszanéznénk, meddig jutottunk. És még akkor egy kis plusz információ, hogy a dal Amerikában platina lemezes lett, és új lendületet adott a zenekarnak. Wow! Matchbox 20, how far we come? Most itt a Best FM-en.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő daluk videoklipjénél tutira, hogy nagyon gyorsan végeztek a castinggal, hiszen Eagle Eye több különböző szereplőt is saját maga alakít bennem, úgyhogy tényleg nagyon, de nagyon gyorsan és hatékonyan castingolhattak. Jön a Save Tonight!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textilgyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igénye.

0: tehetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
1: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
0: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet. Hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Vagy mivel tegnap válogatott meccs volt, nyugodtan mondhatom azt, hogy az első félidőnek vége, jön a második félidő, a kezdőrúgás pedig nem másé, mint a Buddy Rockersé. Jön az I Like The Way.
3: Na-na! Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele. Holnap október 4-én Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Arankákat, az Auréliákat, az Edvineket, a Fodorokat, a Gyémántokat, a Hajnalkákat, a Larinákat és a Zorkákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod. Mi pedig most rohanunk tovább, hiszen nagyon sok, nagyon jó zenét kell még lejárni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a pop koronázatlan királynője, aki nem más, mint Madonna, aki örökké fiatalnak képzeli magát, de ez már annyira nem igaz. Viszont nagyon jó sminkesei vannak, nagyon jó sztálisztja van, és nagyon jó szögből tudják fotózni, úgyhogy tényleg letagadhat sokszor, nem mindig, sokszor egy pár évet. Na, de hagyjuk is ezt, Madonna jó, és a hangját imádjuk. Jön az American Pie!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt mondom mindenkinek, és azt tanácsolom mindenkinek, hogy használjuk ki a következő 3 perc, 50 másodpercet, dőljünk hátra, csukjuk be a szemünket, és egy picit pihenjünk, és úgy érezzük majd magunkat, minthogyha angyalok vinnének minket, és angyalok duruzsolnának a fülünkben, hiszen jön Zoo Hacker, és az isteni és angyali Fábián Juli. Ó, drága Juli, ez a girlie.

Best FM a legjobb zenék, egy üzenet a szingliknek, hölgyeim és uraim, Lutrisha McNeil, Someone Loves You, honey érkezik most nálunk, és óriási nagy igazság a dal címe. Mindenki megtalálja a párját, csak ki kell várni, türelmesnek kell lenni, na meg egy picit dolgozni kell értem, de mindenkinek megvan írva, hogy van egy párja. Ennyi, biztosra mondom én ezt mindenkinek, meg Lutrisha McNeil.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjjel kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem már nagyon sokan pihennek. Akik meg dolgoznak, azoknak szóljon a következő dal, ami nem más, mint Kelly Rowland-től. A munka, tehát work!
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és csak jó hírekkel szolgálatok. Mondjuk az annyira nem, hogy reggel 5 fok lesz, kicsit cidri, viszont 24 fok lesz napközben, teljes napsütés, nulla felhő, nulla szél és nulla eső, na meg nulla front. Egy tökéletes vasárnapnak nézünk elébe. És ennyi. Negrokám, cada vez, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lehet az ember a világ legjobb gitárosa, lehet az egyik legismertebb ember a Földön, viszont hogyha nem érzi jól magát a koncert előtt, akkor a felesége mondhatja azt neki, hogy Carlos, kisfiam, ülj le szépen, nyugodj meg, pihent ki magad, aztán majd mész koncertezni, amikor én engedlek. Hát ő Carlos Santana, na meg persze Beneje, jelenleg kiegészülve a The Project GMB-vel, jön a Dirty Dancing. Ladies.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Na de mivel megyünk tovább a folytatásban? Jön a Texas! Ez az Inner Smile!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is találkozunk. Na meg utána is, hiszen most egy ideig én leszek majd este 8 és éjfél között White Boy helyett is. Na, de már elég mindenkinek jó pihenést és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up?
3: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.